Tromagan tre manden kele mansali. Indongli ye tromagan sil lema. Bonyani jigya men yalka. Al yal jantona. Beni fasiali. Ali sona jabatejre. Tromagan sile. Dobrete. Fasiakoli.